A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fókuszban a légi közlekedés, országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, többször zavarják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légiutasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádióknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bérságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörlésre, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Hétfőn egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít a rendőrség. Az európai szintű ellenőrzésen ezúttal elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira fókuszálnak. A rendőrök kiemelten vizsgálják a bukósisak és a láthatósági felszerelések használatát, a világító berendezések működését, valamint a rendszámtáblák szabályos elhelyezését. A járművek műszaki állapotára is figyelnek, különös tekintettel a gumiabroncsokra és a nem engedélyezett átalakításokra. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az intézkedést a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikulai időjárás indokolta, közölte a Nébih. Fokozott tűzveszély idején tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, továbbá a vasút és közút menti felsításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és gazégetés szintén nem megengedett. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, a következő időszakban még zajlanak kisebb utómunkálatok a pálya mellett, ezek azonban a forgalmat már nem befolyásolják, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közösségi oldalán azt írta, a pálya sebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az ország nagy részén ma több órás napsütésre készülhetünk, a napos időszakok mellett több helyen azonban erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél ezt leszámítva is sokfelé élénk erős lehet majd. A legmelegebb órákban 27-30 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A napokban rendvédelmi napot tartottak Dunaújvárosban a mozi előtti téren. Ez része volt az immár 28 éve futó közbiztonsági rendezvénysorozatnak, számos érdeklődőt, iskolai csoportot vonzott a program, melyhez rendőrség, tűzoltóság, a környék számos önkéntes egyesülete is csatlakozott minden évben. Büntetés végrehajtási járművek, vagy éppen a kutyás és fegyver bemutató volt látható. Délután érkezett a szirénáktól hangos finálé, a kék lámpás felvonulás, beszámoló a Dual portálon. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B-keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Első alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a megyei önkormányzati rendészeti képzést. A szakmai programnak Dunaújváros adott otthont, ahol összesen 35 résztvevő vett részt az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. A képzés célja a rendészeti területen dolgozó szakemberek együttműködésének erősítése, a tapasztalat csere elősegítése, valamint a szakmai tudás bővítése volt. Az elméleti előadásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói tartották, a program gyakorlati részében pedig különböző rendészeti helyzeteket és intézkedési szituációkat is bemutattak a szervezők. A Fejérvár megyei rendőrség közlése szerint a kezdeményezés célja hosszú távon az, hogy még szorosabb együttműködés alakuljon ki a rendvédelmi és önkormányzati rendészeti szereplők között. Ma rendezik meg Dunaújvárosban a Jót fut a város elnevezésű jótékonysági sport és egészségnapot. A programot immár 8. alkalommal szervezi meg a Jót szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport, amely évek óta számos közösségi és segítő kezdeményezés motorja a városban. Az idei esemény kedvezményezettje a Dunaújvárosi mentőállomás lesz. A kezdeményezés mellé már most sokan odaálltak, és az előzetes felajánlásoknak köszönhetően több mint 2 millió forint gyűlt össze. Emberölés büntet kísérlete miatt indult eljárás egy 42 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint többször megszúrt egy 63 éves férfit egy dunaújvárosi társasház lépcsőházában. A rendőrök rövid időn belül elfogták a támadót, akit emberölés kísérlete miatt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását, az ügy részletei a Dual portálon. Első alkalommal rendezték meg a Cheer Sport, vagyis összetett dinamikus, akrobatikus sporták diákolimpiai döntőjét Magyarországon. A fináléban a dunaújvárosi Spartan Ese sportolói iskolájuk színeiben 7 diákolimpiai bajnoki címet, továbbá 4 ezüst és 1 bronzérmet nyertek. Dunaújváros és környékének 12 oktatás intézményeiből érkező 36 sportolójuk összesen 24 alkalommal léptek a pontozó bírák elé, és mindenki remekül helyt állt, méltón képviselve saját iskoláját és közösségét. Május 30-án és 31-én ismét megtelik élettel, zenével és füstölgő, grillillatú, közösségi élményekkel a dunaújvárosi Szalki-sziget. Érkezik a Parázs Varázs, a város egyik legnépszerűbb szabadtéri rendezvénye. A kétnapos esemény idén is a gasztronómia, a családi programok és a nagyszínpados koncertek különleges találkozását ígéri, írja Feol. A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az együttlét és a közösségi élmény. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Itt Fejér vármegyében is 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. Itt az idő a Fejér vármegyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 000 társaságtól és több mint 100 000 kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Június 1-jéig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-jéig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében, most itt Fejér vármegyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetés Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a dunaújvárosi érdeklődők is a mentők.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: Még megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok, és hát boldog gyereknapot, kedves gyerekek, akik remélem, hogy még alszotok, és hagyjátok anyát, apát is aludni, mert hogy vasárnap van, május 31-e, Angela Petronella napja, 6 óra elmúlt, Max Levente vagyok, Justin Timberlake kezd, készül a Unique, aztán a Simply Red Stars című dalát is el fogom indítani. Hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155.
0: Beste

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, a meteorológiai tavasz utolsó napján, május 31-e van, Angéla Petronella napja és a nem dohányzók világnapja. Ugyanakkor, ha a rock és az alkohol és a cigaretta régen kéz a kézben járt, egy kis modern klubos hangzással megtámogatva a folytatás is rockosan telik, jön a Buddy Rockers és az I Like The Way. Itt a Besten, jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék, időjárást jelent, majd Sean Paul is a fél hetes hírek után, aki nemrég a Budapest Parkban forrósította az estét. Temperature című dalával megy tovább a vasárnap reggel, de hogy pontosan milyen időre készülhetünk május és a hét utolsó napján, kiderül a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között várható. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. A cigány kultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart ma a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata a Kecskeméti Filmrajz Stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigány Mesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a héten. A tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadóművészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. Meg kell vizsgálni többek között azt, hogy hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot, milyen panaszkezelési és mediációs rendszerek működnek Európa és más országaiban, miként lehet erősíteni a pályakezdő művészek, szabadúszók és háttérszakmában dolgozók védelmét. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt, mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, F. Fett Katalin, a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője.

0: csoportot, szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Itt az idő a Fejér megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mindegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. 30 fokkal, napsütéssel, néha felhőkkel, egy-egy záporral, zivatarral búcsúzik május. Ilyen lesz az idő a hónap és a hét utolsó napján. 8 után pedig kezdődik a gyereknapi országjárás. Végigvesszük a Best FM vétel körzetében az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is sok jó zene most Danny Minogue-tól. I Begin to Wonder a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek fel.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvége ide, vasárnap oda, mi maradunk mozgásban, hét után is. Five, keep on moving! Ölöm bódottá, gyereknap van, jön a Honey Beast is. Egy kis pihenő, rövid szünet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A napokban rendvédelmi napot tartottak Dunaújvárosban a mozi előtti téren. Ez része volt az immár 28 éve futó közbiztonsági rendezvény sorozatnak, számos érdeklődőt, iskolai csoportot vonzott a program, melyhez rendőrség, tűzoltóság, a környék számos önkéntes egyesülete is csatlakozott minden évben. Büntetés végrehajtási járművek, vagy éppen a kutyás és fegyver bemutató volt látható. Délután érkezett a szirénáktól hangos finálé, a kék lámpás felvonulás, beszámoló a Dual portálon. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejérvár megyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Itt Fejérvár megyében is 100.000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta miniszterelnök. A kormány idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sok felé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap nyugodtan lehet egy picit tovább aludni, de aki már is fönt van, és mozgással kezdi a napot annak aláfestő zeneként. Szóljon a Move Your Body, a Nina Sky slágere. Jön még ebben az órában Tiziano Ferro és Cisco is a Thong Song-gal. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Angélák, Petronellák, szülinaposok, sok boldogságot!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 151. napján. Május és a hét utolsó napja van, 31-e. Sok boldogságot Angélák, Petronellák, szülinaposok. Ma van nem utolsó sorban a papagájok világnapja. És papagájként ismételgetem, hogy 8 után majd jön a gyereknapi országjárás, azaz végigvesszük a Best FM vétel körzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Addig is nagyon sok jó zenével telik az idő. Nem sokára Cisco-éval, a Tongsonggal, most pedig Tiziano Ferro énekel, jön a Perdono a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Best FM-ma a legjobb zenék. Nyári meleggel, 30 fok körüli maximummal búcsúzik május. De egy-egy zápor zivatar is meglephet minket. Részletek a hírek végén, aztán Fatboy Slim jön és a The Rockefeller Skank.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8 és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláras kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat ma a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készültek a szervezők. A cigánykultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart ma a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata a Kecskeméti Filmrajz Stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilmkészítés folyamatát is az érdeklődőknek. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt, mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testület ülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprók háza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja Feol. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mindegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now, the funk

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, napsütés, 30 fok körüli maximum, néha felhők, néha egy-egy futózápor, így búcsúzik május. A gyereknapi programokra azért egy esernyőt a biztonság kedvéért vigyünk magunkkal. Diana King és a Shy Guy folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: Best FM.
4: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt becsöngetnének, ha a hétközben lenne, de lassan az iskolának is vége. Viszont vasárnap van május 31-e, jó reggelt, a legfrissebb hírekkel folytatjuk, 8 után pedig énekel például Fergie. És jön a Kelemen kabátban is. A 0620-55-55-155-ön pedig bátran lehet akár a hírek alatt is köszönteni a névnapos Angilákat, Petronellákat, a szülinaposokat, vagy a gyerekeket, hiszen gyereknap van.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fejérvár megyében is. A Péter Cserny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok május és a hét utolsó napján, 31-e vasárnap, Angéla Petronella napja. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek, és még egyszer boldog gyereknapot. A Rednex is jön ebben az órában a Wish You Were Here-rel, akár csak Szikora Róbert a Valmárral, az óra viszont az Oscar-díjas Jennifer Hudson-nel indul. Szól már is a Spotlight. Jó reggelt!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. 4-9 körül nézzük, milyen idő lesz gyereknapon. Egy esernyő azért nem árt, ha van nálunk, mert hogy a napsütés mellett és a nyárias meleg mellett, ami 30 fok környékén alakul majd, néha több felhő lehet az égen, és egy-egy futózápor zivatar sem kizárt. És már ebben az órában egy kicsit később elkezdjük a gyereknapi országjárást a Best FM vételkörzetének városaiban. Mondom, hogy hol, milyen ingyenes gyereknapi program lesz.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 8:30 közeleg, úgyhogy újból a legfrissebb hírek jönnek, aztán pedig megint csak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Fats & Small klasszikusával, a Turnaround-dal folytatódik a vasárnap reggel mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között várható. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8 és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláras kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani. Jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra megnyitja a hormuzi szorost. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt, mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B-keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV

0: Best FM, a legjobb zenék. Ígértem a gyereknapi országjárást. Nézzük ezúttal a pécsi gyereknapi programokat. A helyszín a Zsolnai Kulturális Negyed, ami egy óriási játszótérré alakul. Lesznek interaktív élményzónák, úgy mint kötélpark, ugrálóvárak, kreatív játszóhelyek, selfie pont azonnali fotónyomtatással, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok. Az állatbarátukat a Misina Természet és Állatvédő Egyesület állatsimogatója és természetvédelmi bemutatói várják. Ez tehát a pécsi gyereknap a Zsolnai Kulturális Negyedben. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést kívánok, május 31-én vasárnap. Mindenki szabad, legalábbis aki nem hétvégi műszakban dolgozik. Everybody's Free, a Rosalía slágerének címe, amely biztosan szólni fog. És jön majd a kompakt diszkó is.

0: hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelésével.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testület ülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Itt az idő a Fejérvár megyei cégeknek is, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAVI június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó és egyben május utolsó napján, 31-én vasárnap, amikor is az Angélák és a Petronellák vannak soron a naptárban. Sok boldogságot kívánok nekik, a szülinaposoknak, és boldog gyereknapot kívánok. Ma van gyereknap, úgyhogy a klassz gyereknapi programok mellé szólnak a legjobb zenék. Ebben az órában Beyoncé-től, nem sokára Robbie Williams-től, elsőként pedig Jennifer Lopez-től. Indítom a plét. Jó reggelt!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Fontos hír, hogy az előző évekhez képest a gyermekmentő szolgálat ingyenes gyereknapi rendezvénye a Városligetből a Hajógyári szigetre költözik idén, ugye a BL döntő miatt, és ígértem reggel, hogy végigvesszük a Best FM vételkörzetének városait és az ingyenes gyereknapi programokat. Volt már pécsi gyereknap, most jöjjön az egri, melynek helyszíne az Érsekkert, a főbb ingyenes programok pedig az Egri Kulturális Művészeti Központ szervezésében történnek. Az Érsekkert egy nagy kalandparkká változik, hatalmas ugrálóvárakkal, akadálypályákkal, ügyességi játékokkal és interaktív szabadtéri gyerek előadásokkal készülnek a családoknak a szervezők. Irány tehát az Érsekkert, kedves egriek, közben szólnak a legjobb zenék. Most a Spice Girls-é, a Say You Be There. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Fontos információ, hogy a fővárosban a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi programja átköltözött a Hajógyári szigetre, tehát ne a Városligetbe tessék elindulni. És ahogyan ígértem, és volt már korábban pécsi, illetve egri gyereknapi program, folytatódjon a gyereknapi országjárás. Nézzük, milyen gyereknapi programok várják a székesfehérvári Best FM hallgatókat. A helyszín a Városház tér és a főutca és a Hetet Hét Játék Múzeum, ahol Hetet Hét Játék Fesztivált tartanak színpadi produkciókkal, például Sarkadi Bence marionett előadásával, vagy Pályi János bábjátékával, Búgó Csiga zenede koncerttel és a Háromfalú Banda mesejátékával, táncházával. Az utcákon hagyományőrző fajátékok, legójátszóház, hangszersimogató és a hagyományos Hetet Hét Hét próba várja a gyerekeket. Ez tehát a székesfehérvári gyereknapi kínálata a Városház téren és a Főutcában és a Hetet Hét Játékmúzeumban. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: Best FM. Best FM. A legjobb

0: Jazz FM, a legjobb zenék. A gyereknapi országjárás folytatódik. A főváros, Pécs, Eger és Székesfehérvár után nézzük, mik a programok Zalaegerszegen. A helyszín a Vizsla Park, ahol lesz Varázshangok családi játszóház baba és gyermekjátszótérrel, Logivár és Óriás Kocka sziget, a Deák Ferenc megyei és városi könyvtár jóvoltából papírszínház és mesekönyvböngészde üzemel. Ezen kívül népi fajátékok, fakörhinta, légvárak, arcfestés és lupihajtogatás. Színesíti a napot tehát a Vizsla Parkban a zalaegerszegi gyereknapon. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tizedüt pillanatokon belül az óra, jönnek a legfrissebb hírek május utolsó napján, a következő órában pedig a nemrég az elvonót megjárt Britney. És érkezik a repülők is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között várható. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe a héten. A tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra megnyitja a Hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat ma a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhattak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készültek a szervezők. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadóművészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. Meg kell vizsgálni többek között azt, hogy hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot, milyen panaszkezelési és mediációs rendszerek működnek Európa és más országaiban, miként lehet erősíteni a pályakezdő művészek, szabadúszók és háttérszakmában dolgozók védelmét. A cigány kultúra megismerését segítő gyermeknapi programot tart ma a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálata a Kecskeméti Filmraj stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilmkészítés folyamatát is az érdeklődőknek. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csaknem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Fehérvár megyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, matchboxozzunk egy picit, How Far We Come a Matchbox 20 óraindító dalának címe, de ebben az órában biztosan szól még Kanye Williams, Kim Mezel és Pink dala is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogyan már korábban többször említettük. Változás van a fővárosi gyereknap helyszínét, illetően a gyermekmentő szolgálat ingyenes városligeti gyermeknapi rendezvénye a Hajógyári szigetre költözött, és folytatjuk az országjárást is, a gyereknapi országjárást. Volt már pécsi, egri, székesfehérvári és zalaegerszegi gyereknapi programajánló is, most jöjjön Szolnok. A gyereknapi programok helyszíne a Tiszaliget. A szolnoki városi gyereknapon délelőtt gyermektáncház várja a családokat a Sodrás népzenei kis együttessel, de lesz palacsinta díszítő verseny és drámajáték is. Délután fellép az Operenciás együttes, a nap kiemelt eseményeként pedig Halász Judit ad ingyenes koncertet 16 órakor, egész nap mesés ugráló kalandpark, illetve óriás darts foci és kézműves vásár várja a látogatókat a szolnoki gyereknapon a Tiszaligetben. Jó szórakozást és boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, folytatjuk a gyereknapi országjárást. Voltunk már Pécsen, Egerben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen és Szolnokon is nemrég, mármint hogy ajánlottam gyereknapi programokat, jöjjön Velence és környéke, ahol a Pákozdi Pagony, Vadaspark és Arborétum ad otthont a mai gyermeknapi programoknak. A mai esemény neve pedig a 6. velencei tavi gyereknapi ramazuli. Kerekítő Manó mondókázójával lesz bűvészbemutató a Völgyhajó Bábszínház

0: A Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Újból eltelt egy óra, rögtön 11, jönnek a friss hírek, május 31-e vasárnap. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, előjáróban annyit, hogy 30 fok körüli nyárias meleg, napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, és délután a Dunántúlon egy-egy futózáporral, zivatarral, a következő órában pedig visszatekerjük az időkerekét a Flip the Script-tel. És a Bombonnal is. Egy rövid szünet, közben készül a vasárnapi ebéd, mi pedig rögtön zenélünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes meleg ebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsödés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármester hivatal szociális osztályán. További fontos információk a duol.hu-n. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitko Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferencia, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitko Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejér vármegyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A gyerekek is szót kaphatnak az oktatást érintő kérdésekben. Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája a fővárosban. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Nyugodt volt a BL döntő éjszakája Budapesten. A BRFK közösségi oldala szerint három garázdaság és három előállított zsebtolvaj zavarta a rendet, annak ellenére, hogy több tízezer szurkoló volt a fővárosban. A Telex azt írja, hogy Párizsban viszont a győzelem szó szerint feltüzelte a drukkereket. Egyes csoportok gyújtogattak és tűzijátékkal lőtték a rendőröket. Könyvgázzal kellett oszlatnia a hatóságnak. Franciaországban mintegy 400 főt állítottak elő a BL döntő után, amit a Paris Saint-Germain nyert meg. Autópályát zártak le a tüntetők Ausztriában. Több ezren vonultak tegnap a Brenner strádára, ami az Alpok egyik legfontosabb összekötő útvonal a Németország és Olaszország között. Az állandó kamion és turista forgalom ellen demonstráltak. A rendőrség már a tüntetés előtt lezárta az utat, ezért nagyobb káosz nem alakult ki. A kérdésben évek óta vita van Ausztria és Németország között. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. Két hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúló jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó pihenést a 7 és május utolsó napján. 31-e vasárnap, Angela Petronella napja nekik, a szülinaposoknak. Na és minden gyereknek nagyon sok boldogságot kívánok, mert hogy ma van gyereknap is. A gyerekek pedig szeretik a bombont. Az M&M-t, akarom mondani az M&S-t, Salsol Nugget, Bombon hétvégi királylány, ahogy azt korábban is ígértem, és még valami, amit szeretnek a gyerekek, a csoki. Chocolate Puma, Always and Forever, így indul az óra. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Blast FM, a legjobb zenék. 4:12 után kicsivel folytatjuk a gyereknapi országjárást. Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok és Velence gyereknapi programjai után irány Dunaújváros, ahol a Szalki sziget ad otthont az ingyenes gyereknapi programoknak. A kétnapos ingyenes szabadtéri gyermeknapi és családi rendezvény Dunaújváros zöldövezetében kerül megrendezésre. A klasszikus gyerekprogramok és ugrálóvárak mellett a felnőttebb korosztálynak is kedveznek ingyenes nagykoncertekkel a szervezők, emellett gasztrosétány és családi vetélkedők várják az érkezőket, tehát Dunaújvárosban, a Szalki szigeten. Jó szórakozást, boldog gyereknapot kívánok!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Gyereknapi országjárásunkban Pécs, Eger, Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Velence és Dunai város után az utolsó állomásunkra érkeztünk, Bajára. A bajai városi gyermeknapnak a Petőfi-sziget ad otthont. Délelőtt

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a déli, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez. B. Németh Dia folytatja elsőként NST és a dalával One Day in Your Life. További kellemes pihenést, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes meleg ebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsödés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármester hivatal szociális osztályán. További fontos információkkal duol.hu-n. A Magyar Vöröskereszt Fejérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejérvár megyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ma van a dohányzásmentes világnap. Többeket is kórházba vittek a mentők a BL döntőről, de rendkívüli eset nem volt. Megrémült lovak vágtáztak Róma útjain. Villányi Eszter vagyok. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
4: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek. Erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
3: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter gyereknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról, az őket érintő ügyekről és a jövőjüket érintő kérdésekről. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai a Puskás Arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva egyébként összesen 91 esetben nyújtottak segítséget és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináléját 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Megvadult lovak szabadultak el Róma belvárosában. Egy rendőr miatt rémültek meg az állatok, az egyenruhás ugyanis engedély nélkül kilőtt egy tűzijátékot egy állami ünnepség próbáján, írja a Reuters. 35 főképp száron vezetett ló szabadult el, de volt olyan is, amin ültek. Egy 22 éves katona meg is sérült, amikor leesett a nyeregből. A megbokrosodott paripák forgalmas utakon vágtáztak, hajnalra találták meg az összeset, az egyiket 14 kilométerre a helyszíntől. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt. 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy indul a Best délután velem Béni Mendiával, és persze a legjobb zenékkel, úgyhogy hozom is hamarosan Michael Jackson dalát, jön a You Rock My World. Itt lesz a New Lever Empire, és most pedig Anastasiával indítok egy 2002-es számával.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ma már kevés gyerek tölti a nyári szünet nagy részét a nagyszülőknél. Az általános iskolás korosztály szinte biztos, hogy a szünidő 10 hete alatt több nyári táborba is ellátogat. Enélkül ugye nehezen megoldható ma a gyerekek felügyelete, hiszen a szülők szabadnapjai végesek, és még ha azokat felváltva veszik is ki, akkor sem biztos, hogy lefedik az éves iskolai szüneteket. Nyári táborok esetében a szülők jellemzően a gyakorlati szempontokat mérlegelik, dátum, tematika, földrajzi elérhetőség és az ár alapján választanak, bár ezek az aspektusok valóban fontosak. Ám van még néhány dolog, amit szintén érdemes figyelembe venni. Szakértők szerint legalább ennyire lényeges a gyermek személyisége, aktuális élethelyzete és szükségletei is. Nem minden gyereknek ugyanaz a táborélmény lesz feltöltő vagy fejlesztő. Van, aki a közösségi élményben erősödik, másnak inkább kisebb léttámú, nyugodtabb közegre van szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Érdemes átgondolni azt is, hogy a gyermek mennyire nyitott az új helyzetekre, hogyan viseli a szabályokat, a zajos környezetet vagy az intenzív programokat. Egy jól megválasztott tábor nem csak szórakozást adhat, hanem önbizalmat, sikerélményt, új kapcsolatokat és nagyobb önállóságot is, úgyhogy érdemes körbenézni, keresgélni. Vannak azért szerintem nagyon szuper kis táborok. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Veszem a legjobb zenék, útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 18-as kilométernél lévő érdészaki parterület csomópontot átépítik, ezért a le- és a felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Aztán ugyancsak az M6-oson Pécs felé a Szekszárd-Gemen csomópontnál burkolatfelújítás kezdődött, azt a 142-es és a 146-os kilométer között a külső és a lassítósávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Bátaszék után pedig a B- és a C alagút között a dilatációs szerkezetet javítják. A 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon most irányonként egy sáv járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Oh,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához érve meghallgatjuk gyorsan a legfrissebb híreket, aztán hozom a jetlag dalát is.
2: Hiszen én már minden is voltam.
1: Jön a Nincs lehetetlen, és Sonic is itt lesz velünk, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes melegebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsődés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármester hivatal szociális osztályán. További fontos információk a duol.hu-n. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitko Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitko Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelés évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az Aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Tavasszal Budapestre, nyáron Siófokra vágynak a legtöbben. Jön a Hősképzés Plusz program. Aggasztó az ebola helyzet Kongóban. Villányi Eszter vagyok. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legkedveltebb úti cél. Ez derült ki egy szállás közvetítő portál összesítéséből. Rámutatnak, hogy tavasszal főképp a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A fővárost Eger és Pécs követte a listán, de a top 10-ben van Szeged, Miskolc és Nyíregyháza is. Nyáron már a vízpart és a fürdés a meghatározó. Ebben az évszakban az előfoglalások alapján Siófok a nyerő, majd Hajdúszoboszló és Gyuna következik. Az élmezőnyben ott van még Balatonfüred, Balatonlelle, de Szeged és Budapest is. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén-nyáron kiegészítik, a Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
5: Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, bajtársak beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
4: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, tetőelemeket és szerkezeteket, redőnyöket, reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat, a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókat ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tűzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Aggasztó az ebola helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az orvosok határok nélkül szervezet szerint nagyon gyorsan terjed a fertőzés, írja a BBC. 2 hete robbant be a járvány, több mint 1000 ebola gyanús esetet regisztráltak, és mintegy 240-en meghaltak a fertőzés miatt. A szomszédos Ugandában is vannak esetek. Napos időnk lesz, délután a Dunántúlon jobban beborul az ég, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati tájakon heves zivatar is lecsaphat, és a szél is viharossá fokozódik. Északkeleten lehetnek még záporok, másutt száraz idő valószínű. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, északkeleten lehet ennél hűvösebb. Késő estére 16-23 fok közé hűl a levegő. Éjjel megvastagszik a felhőzet, elszórtan lehet zápor, zivatar, hétfőn nagyrészt felhős idő lesz kevés napsütéssel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, elhagytuk az 1 órát, és én pedig készültem a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddi. A Madonnát hozom hamarosan a Musical. Itt lesz Charles és Eddie közösre is a Would I Lie To You. Most pedig Sonic-tól indítom a Sky-t, ami 2000-ben jelent meg.
0: Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Beszélve a legjobb zenék, talán nem is gondolnánk, hogy milyen sokat számítanak bizonyos apróságok abban, hogy mások hogyan látnak minket. Ugye régóta tudjuk már, a vonzerő nem csak a külsőről szól, sőt, sokkal inkább azokban az apró gesztusokban, reakciókban és szokásokban rejlik, amelyek elsőre talán jelentéktelennek tűnnek, mégis mély benyomást hagynak másokban. Egy őszinte mosoly, a valódi figyelmes hallgatás, vagy az, hogy ahogyan valaki bánik ugye a környezetével, gyakran többet elárul egy emberről, mint bármilyen fizikai jellemző. Szakértők szerint tartsunk szemkontaktust, ameddig a másik is, ne csak addig, amíg beszélni nem kezdünk. Használjuk a beszélgető partnerünk nevét a beszélgetésben, persze ne essünk túlzásba, hogyha minden mondatot megszólítással kezdünk, könnyen olyan hatást kelthetünk, mint egy túlságosan lelkes értékesítő. Tegyél fel a másik sztoriára, a megszólalására reagáló kérdéseket, ne pedig rögtön a saját történetedet kezd el mesélni. Tarts 2 másodperc szünetet, mielőtt válaszolsz, ettől úgy tűnik, hogy megfontolod, átgondolod, amit mondasz, ne riadj meg a csendtől, néha kínosabb, ha görcsösen próbálunk mondani valamit, csak azért, hogy ne szótlanul üljünk egymással szemben. Tedd a telefonodat kijelzővel lefelé az asztalra, ha valakivel beszélgetsz, csak azokon a dolgokon neves, amelyek tényleg viccesek számodra, konkrét bókokat adj, például mondd azt, hogy jó meglátás, ahelyett, hogy egyszerűen csak okosnak neveznéd a társadat, és hogyha valamivel nem értesz egyet, annak adj hangot, nyugodtan ellenkezz, és ne szabadkozz miatta. És szerintem az egyik legalapvetőbb dolog, hogy ne vágj közbe, amikor más beszél, még akkor sem, ha tudod, hogy az illető mire akarja kihegyezni mondandó. Ezek kis apró dolgok, de szerintem azért tényleg fontosak lehetnek, úgyhogy gyere, figyeljünk oda, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, az M30-as autópályán az elválasztó sáv betonburkolatát cserélik, az M3-as autópálya felé a 42-es és a 40-es kilométer között, Tornyos-Németi felé pedig a 39-es és a 41-es kilométer között lezárták a belső sávot, a forgalom a külső és a leálló sávon halad. Aztán az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott a 60-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az egyes főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, úgyhogy ezért kell figyelni balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most nincs más dolgunk, mint hogy meghallgassuk a legfrissebb híreket, hiszen már is itt a 2 óra, de aztán robogunk tovább például ezzel a dallal.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szólalom.
1: Jön a Bunani Masszív és az Élvez, a Faithless, na meg Tidal közösen pedig az óra kezdéseként érkezik. One Step Too Far, ez szól perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes melegebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsödés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármesteri hivatal szociális osztályán. További fontos információkkal duol.hu-n. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek. A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek. Részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja Feol. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Június 1-ig kell beadni az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását, erre figyelmeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. A kötelezettség azokat az adózókat érinti, akik rendelkeznek érvényes felírszámmal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. A NAV közölte, a határidő elmulasztása akár 1 millió forintos bírsággal is járhat. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
4: Iskolai igazgatókról mondhatnak véleményt a tantestületek, motorosokat ellenőriznek, ma is várják a családokat a gyermeknapra a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolai igazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta a közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. új helyszínen rendezték meg idén a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat hagyományos gyermeknapját. A BL döntőhöz kapcsolódó rendezvények miatt a Városliget helyett a Hajógyári sziget ad otthont Magyarország legnagyobb gyermeknapi eseményének. Ma is változatos programokkal várják a gyerekeket és a családokat, mondta Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat alapító elnöke.
5: Mindig a legszegényebbeket, a legrászorultabbakat támogatjuk elsősorban. Ők szeretnénk nagyon sok programot szervezni. Lesz vidám park, számítógépes sátor, tanítjuk is a játék közben őket, mi a veszély, mi az, ahova jobban oda kell figyelni. Van mindenféle egészségügyi szűrés, de olyan szűrés, ahol nem fáj, fog, vizsgálat közben arcfestés is lesz, vagy lufi hajtogatás. Van egy színpadunk, sokan fellépnek, Dérjelné, Tóth Abigél és Vastag Csaba is.
4: Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Derült idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, kis eséllyel heves zivatar is előfordulhat, másút száraz idő valószínű. A csúcshőmérséklet általában 25 és 30 fok között várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét, mindenkinek 2 óra is elmúlt már. Robogunk tovább a legjobb zenékkel, én Béni Mezdia vagyok, és hozom hamarosan a Komalszki meg a Vegátjon a 15 millióból egy, most pedig a Faithless és One Step Too Far érkezik 2002-ből, amelyben Dido is vendégénekel. Ezzel folytatjuk itt a Besten.
0: Best FM.

egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen groove-os basszussal, és nem feltétlenül rádiós lágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remix készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a Mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult,

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Best FM, a legjobb zenék útinfokkal. Folytatjuk a kettes főúton, például Rétság és Hont között több szakaszon kábelt fektetnek le, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton is érdemes fokozott figyelemmel közlekedni Debrecenben, például a 220-as és a 224-es kilométer között közműveket kötnek be, irányonként egy-egy sáv járható. Az 5-ös főúton pedig az Alsónémedi és Dabas közötti szakaszon a 31-es és a 37-es kilométer között mozgó terelésben dolgoznak útkarpantartók, az aktuális munkaterületnél jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. 0620 55 55 155 a hívható SMS és

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érkezik a Gorillázis, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Chicken és Bryan Adams közösét pörgetem. Don't give up már a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentele önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, de részletek a duol.hu-n. Idén már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászorulók támogatására palack visszaváltásokból. A pénz a Mosolyra Váltó program keretében most itt Fejérvár megyében is. A Péter Csárny Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetés Alapítvány munkáját segíti. A kezdvezményezettek köre fél évente változik. A Mohu Repont automatáinál a kötelező visszaváltási rendszer 2024-es indulása óta már több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, északon, észak-keleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délutánt vasárnapra mindenkinek, dunaújvárosi hallgatók. Itt találkozunk szokás szerint a 93.1 Best FM-en. Ja, és gyereknap van, úgyhogy remélhetőleg már reggeltől minden a gyerekekről szól a mai nap folyamán. Én este 6-ig jelentkezem a jó zenékkel. A mikrofon mögött Molek Csongor. Zenél nekünk a Gorillaz, és szól a Dare című dal.
1: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Május utolsó napja van már, kedves hallgatók. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap, úgyhogy remélem a kicsik is a Best FM-et hallgatják. Sok játékot, jó szórakozást. A mikrofon mögött Molek Csongor, a névnaposaink a Petronellák, Angélák és Tildák. Nekik kívánok boldog névnapot, a születésnapos hallgatóinkat Isten éltesse nagyon sokáig. 40. éve egyébként a mai nap dohánymentes világnap, és 115 éve vízre bocsátották a Titanicot. Híres emberek, akik a mai napon születtek, a listát természetesen megvizsgáljuk. 96 éve látott napvilágot Clint Eastwood, amerikai színész, rendező, producer. 75 éve látott napvilágot Papp Imre, azaz Mityó billentyűs, énekes zeneszerző, és 52 éve született Erdei Zsolt, becenevi madár, világbajnok, félnehéz súlyú profi ökölvívó, aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban is a környéken, DJ Tonka zenél, és szól a Don't Be Afraid című dal.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen, dunaújvárosi autósok, balesetmentes kilométereket kívánok. Az 52-124-esen az Újsolti bekötő út 0-as kilométerénél még pár héten keresztül közműépítési munkálatokat végeznek, és emiatt lassabb haladásra készülni kell. Aztán útépítési munka aktuális az 52-esen, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között, itt is számítani kell félpályás lezárásra. És az 513-oson is végzik a közműépítési munkálatokat, Dunabecse-Apostag másodrendű főúton, az 1-es 4-es kilométer között. Vezessenek szabályosan, ha pedig van egyéb tapasztalat utakkal, közlekedéssel összefüggésben, kérem jelezzék 0630 7474 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Egy Backstreet Boys slágert játszok a folytatásban a Besten, meghallgatjuk az As Long As You Love Me című felvételt.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek szép délutánt vasárnapra és kellemes gyermeknapot a kicsiknek. A mikrofonnál Molek Csongor, még a következő két órát együtt töltjük mindenféleképpen, ha velünk tartanak, kedves hallgatók. És mutatom az óraindító felvételt, Rihanna énekel, a dal pedig az Umbrella.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között várható. Köszöntöm Önöket, Cserepkú Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltólaktanyák a gyereknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenes, előzetes regisztráció nélkül látogatható. Bemutatják a tűzoltói hivatást, van filmvetítés és interaktív kérdőív is. Továbbá ki lehet próbálni a speciális felszereléseket és eszközöket. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenalt. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja a csapatot. A játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra-Verebélyi Szentkúti nemzeti kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. Meg kell vizsgálni többek között azt, hogy hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot, milyen panaszkezelési és mediációs rendszerek működnek Európa és más országaiban, miként lehet erősíteni a pályakezdő művészek, szabadúszók és háttérszakmában dolgozók védelmét. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Partra húzták Dániában annak a púpos bálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a Balti-tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült visszajutni a nyílt vizekre. A bálna május közepén pusztult el, a dán hatóságok a jövő héten boncolják fel, hogy kiderítsék a pusztulás okát. Híreink végén az időjárásról, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet továbbra is 25-30 fok között várható, az élénk légmozgás többfelé megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A kedvencek itt szólnak, a nap 24 órájában a 93.1 Best FM-en, ezt pedig jól tudják a hallgatók itt Dunaújvárosban és a vonzás körzetben. Két órát még lepörgetünk, a mikrofon mögött Molek Csongor, a gyerekeknek pedig nagyon boldog gyermeknapot kívánok. Indítja az órát most Rihanna, és szól tőle az Umbrella.
0: 93.1

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt vasárnapra, kedves hallgatók. Remélem velünk tartanak jó sokan jelenleg innen Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. Az én nevem Oleg Csongor, megnézzük időjárás ügyileg a következő munkahét hogyan indul. Mert holnap hétfő, és erős gomoly felhőképződésre több helyen számítani kell. Ebből következik, hogy valószínű kapunk csapadékot, zápor, gyenge zivatar formájában. Az északnyugati aszszelet erős élénklökések kísérik majd több felé, és napközben olyan 23-29 fok körül alakul a csúcsérték. Hát reméljük a legjobbakat, nem itt lesz a leghűvösebb szerencsére. A pollenterhelés is növekedőben van, a pázsitfűfélék pollen koncentrációja továbbra is magas, a fenyőfélék, csalánfélék pollen szintje pedig maradt a közepes tartományban. A többi növény szerencsére komolyabb tüneteket nem okoz, azért papírzsebiből nem árt a betáraznak. George Michael zenél most nekünk, és a Freedom című száma következik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Időszakban egy helyi lakó személyes tárgyakkal és több a környezetben nem feltétlenül illő eszközzel vette körbe a terület központi elemét. A problémát végül egyeztetések és közös fellépés után sikerült megoldani. A lakók kezdeményezésére Bart Endre, a polgármester, a körzet önkormányzati képviselője is bekapcsolódott az ügy rendezésébe. Az érintettek közösen kerestek olyan megoldást, amely mindenféle számára elfogadható, miközben a közterület visszakaphatja a korábbi arculatát. Az elmúlt napokban a terület jelentős része megtisztult, és a nem odaillő tárgyak nagy részét elszállították, így a kiskert ismét rendezettebb képet mutat. Ahogy említette Bart Endre, a körzet képviselője a dunaiváros.com hírportál munkatársainak, úgy gondolja, hogy minden lakóközösségnek szem előtt kell tartania a közös együttélés szabályait. Arra kér mindenkit, hogy például a díszítések, kiskertek esetében mindig először kérje ki a közösség véleményét, egyeztessenek, és ha épp fejlesztésekről van szó, mindig egyeztessenek a képviselőkkel. A további infókat a dunaiváros.com hírportálon találják. Most énekel egyet Lionel Richie, és szól a Just For You.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93-1 Best FM-en üdv mindenkinek, kedves Dunói Városi hallgatók! Remélem, jól telt a kicsiknek eddig is a mai nap, mivel gyereknap van, úgyhogy boldog gyereknapot! A mikrofonnál Molek Csongor még a következő 60 percben, és kezdjük az órát Lenny Kravitz slágerével, ez a Chamber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között várható. Köszöntöm Önöket, Cserevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat, a számviteli beszámolót, ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Egy lányt tápolnak még kórházban, azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hírt között. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-on megsérültek. Partra húzták Dániában annak a púpos bálnának a tetemét, amelynek megmentéséért hónapokon át küzdöttek a szakemberek. A Timiként ismert állat márciusban jelent meg a balti tengeren, de többszöri próbálkozás ellenére nem sikerült visszajutni a nyílt vizekre. A bálna május közepén pusztult el, a dán hatóságok a jövő héten boncolják fel, hogy kiderítsék a pusztulás okát. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8 és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláras kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. Szükségesnek tartja az elmúlt 16 év színházi döntéseinek szakmai átvilágítását és országos előadó művészeti etikai kódex létrehozását szorgalmazza a Magyar Színházi Társaság, amely júniusban folytatja a szakmai egyeztetéseket. Meg kell vizsgálni többek között azt, hogy hogyan lehet megelőzni a munkahelyi visszaéléseket és a hatalmi pozíciókból fakadó kiszolgáltatottságot, milyen panaszkezelési és mediációs rendszerek működnek Európa és más országaiban, miként lehet erősíteni a pályakezdő művészek, szabadúszók és háttérszakmában dolgozók védelmét. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Híreink végén az időjárásról, többnyire napos, gomoly felhőkkel tarkított időre van kilátás. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat, a csúcshőmérséklet továbbra is 25-30 fok között várható, az élénk légmozgás többfelé megmarad.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről, Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. A Magyar Vöröskereszt Fejér vármegyei szervezete Székesfehérváron tartotta ünnepségét, kitüntetésekkel és emléklapokkal mondta köszönetet azoknak, akik hosszú évek óta segítik őket. Díjat vehetett át Dunaújvárosból Orosz Csaba, Fett Katalin a Dunaújvárosi Szervezet elnökének felterjesztés alapján a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát vehette át az önkormányzati képviselő, a Pentale önkéntes tűzoltó egyesület vezetője. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium itt Fejér vármegyében is. Felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz, délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Az útjó közös óránk beindul másodperceken belül itt a 93-1 West FM-en dunaújvárosi hallgatók. Az újakat külön köszöntöm, az én nevem Molek Csongor, és mindjárt közlekedünk, aki vezet, mindenféleképpen maradjon velünk. Indítja az órát most Lenny Kravitz, és szól a Chamber.
0: 93-1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki vezet, balesetmentes kilométereket kíván a kedves dunai városi közlekedők. Az újsolti bekötő út 0-es kilométerénél továbbra is aktuális a közvépítési munkálat miatt a fennakadás, tudják az 52-124-esen, és az 51-esen közmépítési munkálatokat még mindig végeznek Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 85-ös kilométernél. Ha minden igaz, holnap már várható változás, útszükületre azért készülniük kell. Jelezhetik, ha van egyéb info, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk, szokás szerint előre is kösz szépen. A folytatásban pedig a Kings of Leon zenél és a You Somebody című számunk ismerős lesz, meghallgatjuk.

0: hihetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Megint a sportra fókuszálunk, dunai bábesi hallgatók, hiszen csütörtökön elstartolt Szlovéniában a tornászok világkupa versenye. Az előzetes tervek szerint a dunai bábesi klub kettő versenyzője, Kovács Zsófia és Cifra Bettina Lili indult volna a magyar válogatott tagjaként a megmérettetésen. A Magyar Torna Szövetség csütörtök esti beszámolója szerint a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia

Ja, aki sérülése után tért vissza, elemás korláton a negyedik legjobb pontszámmal került a legjobbak közé. Kovács Zsófia megcsinálta a gyakorlatot és bejutott a fináléba. Cifra Bettina Lili végül nem indult. De ne feledjük, hogy ő hosszú rehabilitáció után van. Úgy döntöttek, hogy most nem indul a felemás korláton. A további információkat a feol.hu hírportálon megtalálják, a beszámolóval pedig mi is jelentkezünk majd a következő napokban. A Mistake csapatával folytatjuk a műsort, és a Scandalous című slágerük jön.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hát remélem jól szórakoztak a hallgatók, akik velünk voltak az előző három órában is. Én szeretnék búcsúzni lassan, köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek, és még egyszer a kicsiknek nagyon boldog gyermeknapot, remélhetőleg még fókuszban a játék. Holnap hétfő, és találkozunk, délután 3-tól jelentkezem. A Simple Red zenél nekünk, és együtt meghallgatjuk még a Something Got Me Started című nagy slágerüket. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rangos nemzetközi kutatási ösztöndíjat nyert el dr. Sitkó Krisztina, a Dunaújvárosi Egyetem oktatója. A támogatásnak köszönhetően nyáron Németországban végezhet kutató munkát a szakképzés, a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatáról. A szakember szerint az elismerés mögött hosszú évek kitartó munkája, konferenciák, publikációk és szakmai kapcsolatok állnak, írta a FEOL portál. Dr. Sitkó Krisztina hangsúlyozta, számára a tudományos pálya mindig az értékteremtésről szólt, nem a versengésről. Úgy véli, a vidéki egyetemek tudományos munkájára is nagyobb figyelmet kellene fordítani, hiszen számos jelentős szakmai eredmény születik ezekben az intézményekben is. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek, részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja a FEOL. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, helyenként heves zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, északon, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb maximumokat.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Papíron alig adóztak, 8 futballszurkolót vittek kórházba a labdarúgó BL döntő alatt, lehűl a levegő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden eddiginél többen választották idén az elektronikus személyi jövedelemadó bevallást Magyarországon. A NAV adatai szerint a bevallások 93%-a online érkezett be az adóhatósághoz. Sokan változtatás nélkül fogadták el a hivatal által készített tervezetet, míg mintegy 2 millió 700 000 módosítások után elektronikusan küldték be a dokumentumot. Papíralapon mindössze 14 ezeren adták postára az adóbevallásukat. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén az ország valamennyi vármegyeszékhelyi mentőállomásán tartanak ingyenes újraélesztési oktatást. A programot idén-nyáron kiegészítik az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. A Hősképzés Plus elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Németh Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, hogy egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. A cél, hogy a tudósítások ne csak a problémákra, hanem a segítségnyújtás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt, összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat, az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította, 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Egyre több felhő érkezik fölénk, holnap csak rövidebb napos időszakok várhatók, a részleteket azonnal mondom. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Idén is igényelhető a szünidei étkezés. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A szünidei gyermekétkeztetés programjában idén nyáron is ingyenes meleg ebédet biztosít Dunaújváros a jogosult gyermekeknek. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint hátrányos helyzetű családok igényelhetik, de a kérelmek beadási határidejére érdemes odafigyelni. Az ingyenes meleg ebédet az általános és középiskolások június végétől, a szakképzésben tanulók már június közepétől kaphatják, míg az óvodás és bölcsödés gyermekek számára augusztusban biztosítják az ellátást. Az igényléshez szükséges nyilatkozatot június 3-áig kell leadni a polgármesteri hivatal szociális osztályán. További fontos információkkal duol.hu-n. Új cégvezetői kinevezésekről is szó volt a Dunaújváros legutóbbi testületülésén. A Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Élére Horváth Anitát nevezték ki ügyvezetőnek, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat új igazgatója Duka László lett. Egyhangúan döntöttek arról, hogy a Dunaújvárosi óvodában a 2026-27-es nevelési évben 10 intézményben 47 csoport indítását finanszírozza az önkormányzat. Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a római városrészi és az aprókháza tagóvodában egy-egy csoportot szüneteltethessenek. Részletek a duol.hu-n. Tombor Benedek, a Dunaújvárosi Klub fiatal tehetséges birkozója az U17-es Európa-bajnokságon, élete első világversenyén az igen erős mezőnyben 5. helyen végzett, írja Feol. Benedek már tavaly is közel állt ahhoz, hogy az U15-ös korosztály nemzeti válogatottjaként szerepeljen, de az országos bajnokságon elért 2. helye csak a B-keretbe delegálta. Szeptembertől a Kozma István Magyar Birkozó Akadémián folytatta felkészülését a Dunaújvárosi Egyesület tehetsége. Első éves U17-es versenyzőként jól kezdte az évet, és a hazai válogatókról egy arany és egy ezüstéremmel térhetett haza. Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak, középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak itt Fejérvár megyében is június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A meteorológusok szerint a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban északon, illetve északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökések, jégesővel kísért hevesebb zivatarok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél sokfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 27-30 fok közé melegszik a hőmérséklet.
3: Hírek a Best FM-en. Hősöket képeznek országszerte, északon jönnek az önvezető buszjáratok. Záporokra, zivatarokra is számítani kell. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Évek óta sikeres az Országos Mentőszolgálat hősképzés programja. Ennek keretében minden hónap első hétfőjén országszerte ingyenes újraélesztési oktatást tartanak. A programot idén nyáron kiegészítik. A Hősképzés Plusz elsősorban olyan fiataloknak szól, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt, mondta Györfi Pál szóvivő.
4: Ami idén első alkalommal történik, az ennek a hősképzés programnak a kiszélesítése. Kifejezetten a fiatalok számára szeretnénk egy olyan programot nyújtani, ami több annál, mint egy életmentő képzés, egy kicsit betekintést enged az életmentők világába, meg lehet nézni a mentőautókat, hajtások beszélnek a munkájukról, és hát nem titkolt célunk az, hogy esetleg a fiatalok ebben a pálya lehetőségben, vagy karrier lehetőségben is gondolkodjanak, mert meggyőződésünk, hogy az életmentés a világ egyik legnagyobb hivatása.
3: Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe. Erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. Új korszak kezdődhet a tömegközlekedésben. Norvégiában hamarosan olyan önvezető busz áll forgalomba, amelyen már biztonsági sofőr sem utazik, írja a Villany. kampányautósok.hu szakportál. A járat teljesen önállóan közlekedik majd a városi forgalomban, a tisztán elektromos busz mögött több évnyi fejlesztés áll. A rendszert korábban már más európai városokban is tesztelték. A szakemberek szerint az önvezető járművek segíthetnek enyhíteni az egyre súlyosabb európai buszsofőr hiányt, amely már most is gondokat okoz a közösségi közlekedésben. Az építőanyagokat vizsgálják országszerte a fogyasztóvédők, többek között a teraszburkolatokat, a tetőelemeket, a redőnyöket és reluxákat. A jelöléseket, tájékoztatókat a műszaki paraméterekről szóló összefoglalókban ellenőrzik, és nem csak a szaküzletekben, barkácsáruházakban, tüzéptelepeken, hanem a gyártóknál és a kereskedőknél is. Tavaly az ellenőrzések csak nem 40%-ában találtak hiányosságokat. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A motorosokat ellenőrzik holnaptól, a fél ország a Balatonra indul a nyáron, zivatarokra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Egy hetes közlekedés biztonsági akciót indít holnap a rendőrség, ismét egy összeurópai kezdeményezéshez csatlakoznak. Most elsősorban a motorosokra és más kétkerekű járművek használóira összpontosítanak. Figyelik a láthatósági felszerelések használatát, az abroncsok állapotát, de azt is, hogy módosítottak-e bármit engedély nélkül a motoron. Már több mint 80 millió forint gyűlt össze a rászoruló gyerekek és családok támogatására a Repont automatáknál. A kedvezményezettek köre fél évente változik, a felajánlott összeget három szervezet között osztják szét, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
2: Ez a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalva és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját fogja segíteni. Naponta hatalmas számokat váltunk vissza Magyarországon, 5, 6, 7, 8, 10 vagy akár még 10 millió is több palackot, ezért ez az összeg egy jelentős összeg így a hazai adományozási kultúrában. Nagyon sok ember adományoz így 50 forintot, és lehet látni, hogy fél év alatt összegyűlik 80 vagy akár még 100 millió forint is. Most, hogyha még szeretnénk adományozni erre a célra, akkor megtehetjük június 30-ig.
1: Előnyben a vízparti és fürdővárosok. Tavasszal Budapest bizonyult a legnépszerűbb hazai úti célnak Eger és Pécs előtt. A nyári foglalások alapján azonban már a vízparti és fürdővárosok kerültek az élre. Siófok vezeti a listát, de Hajdúszoboszló, Gyula és Balatonfüred is a legkeresettebb helyek között van. A belföldi utazások jelentős része a Balaton térségébe irányul, miközben egyre többen terveznek több napos kikapcsolódást. A szakemberek szerint a rangsor még változhat, mivel továbbra is sokan az indulás előtti napokban döntenek a nyári pihenés helyszínéről. Aggasztó ütemben terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Segélyszervezetek szerint a járvány kezdete óta most regisztrálták a legtöbb új megbetegedést rövid idő alatt. Az országban már több mint 1000 gyanús esetet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 200-at. A szakemberek szerint a vírus egy olyan változata okozza a fertőzéseket, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltás vagy célzott kezelés. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek, kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű, hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy így együtt el is búcsúzunk tőle. Kezdésnek pedig itt van most Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, ez a Más Kénáda.
0: Ez a Night Shift, a

Ezt a legjobb zenék üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég még arról volt szó, hogy Jennifer Lopez mennyire szenved attól, hogy nem talál magának egy hosszú távú pasit, most meg már azt nyilatkozza le, hogy sokkal hamarabb, de tényleg sokkal hamarabb kellett volna a szingli élettel találkozzon, és abba belevágjon. Hát ki érti a nőket? Én nem, az egyszer biztos. Viszont őt a zenéje szempontjából értem, jön az If You Had My Love.

time you told me leave.

0: Regretted.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt Robbie Williams és a No Regrets, és ezt úgy írta, hogy komolyan is gondolja, mert hogy ő nem bán semmit, legalább mindent megtapasztalt, és most valamilyen szinten utat tud mutatni a fiatalságnak, hogy mit ne csináljanak, merre ne menjenek. Úgyhogy nem csodálom, hogy kapott egy lovagi kitüntetést. Sir Robbie Williams, az a kemény. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jön Mika és a Big Girl.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, ikonikus ütemek, ikonikus dal és hát ikonikus előadók. Nem is kell nagyon firtatni a dolgot, hiszen jön a Deep Dish és a Flashdance.

parton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve keres le.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most egy picit lassítunk, hiszen az utolsó két dalunk pontosan arra lesz jó, hogy egy picit a vérnyomásunkat levigye, és megnyugtasson minket. Elsőnek itt van a White Town és a Your Woman.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig sok itthon a dohányos. A BL döntő alatt 8 embert vittek kórházba a mentők. Többfelé lehet zápor. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma van május utolsó napja, a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatások, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, és hogy erre hívja most fel a WHO a figyelmet, hogy mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, és hogy igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Új szemléletet javasol a kormány a gyermekeket érintő érzékeny ügyek bemutatására. A szociális és családügyi miniszter szerint a sajtónak és a tartalomkészítőknek kiemelten figyelniük kell arra, hogy ne okozzanak további sérülést az érintetteknek. Kátai Német Vilmos úgy látja, kerülni kell a megbélyegző kifejezéseket, védeni kell az áldozatok magánéletét, és fontos jelezni előre, ha egy tartalom felkavaró részleteket tartalmaz. Partnerként vonnák be a gyerekeket az oktatást érintő döntésekbe, erről írt közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter a gyermeknapon. Lannert Judit közölte, a tárcán belül létrehozzák a gyermek és ifjúsági részvételi csoportot. Ez egy olyan fórum lesz, ahol a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhatják véleményüket az oktatásról. 8 embert vittek kórházba a mentők a BL döntő alatt. Összesen 59 esetet láttak el az országos mentőszolgálat munkatársai a Puskás arénában. Az OMS a közösségi oldalán összesítette a számokat. Az eseményhez kapcsolódva összesen 91 esetben nyújtottak segítséget, és 25 embert vittek kórházba. A labdarúgó bajnokok ligája budapesti fináliát 62 mentőegység biztosította 200 mentő dolgozóval. Rendkívüli esemény nem volt. Az éjszaka folyamán egyre több felhő érkezik fölénk, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalra 10-19 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Holnap a gyakori felhők mellett csak rövidebb napos időszakok várhatók, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar. Kedden nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, délutánra pedig 21 és 27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy vadul haladunk a hétfő felé, viszont nyugi, tele vagyunk pakolva jobbnál jobb zenékkel. Most például Sean Paul kezd, ez a Get Busy.
0: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, megmondom őszintén, hogy én imádom a következő dalt és annak előadóját, viszont máig nem értem, hogy nem tudott Amerikába is betörni, mert Európában nagyon nagyot ment, nem csoda, hiszen Németországból indult, de valahogy Amerikát nem sikerült meghódítsa. Ő Nana, és érkezik tőle a Lonely. I'm lonely.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, aminek a refrénjét szerintem millió egy nő megkérdezte már valakitől, hogy miről van szó, ez a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

Best FM a legjobb zenéküt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön egy olyan dal, ami leigázta az egész világot, annak ellenére, hogy amikor elindult, szerintem egy lyukas garas nem mertek volna rá tenni a zenei szakértők. Ő nem más, mint Arás, tőle pedig érkezik a Boro Boro.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál nagyobb volt a balhé, mint maga a dal sikere. Hogy miért mondom ezt? A Barbie Girl az Aquától, hát eléggé provokálta, eléggé felbőszítette a Barbie játékgyártó céget, pontosabban azt, aki gyártja ezt a babát, és hát beperelték őket. Viszont nem találtak semmiféle hasonlóságot, legalábbis szerintem így akarták ezt feltüntetni, és ezért nem kellett olyan nagy büntetést fizessenek. Pedig hát azért eléggé jelzés értékű. Na mindegy is, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. A köztársasági elnök nem mond le. 50 éves lett az első tökéletes tornász tízes. Többfelé lesz zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Sulyog Tamás nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget. Az államfő a közösségi oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, az alaptörvényre tett esküje alapján kötelessége ellátni feladatait és gyakorolni alkotmányos hatásköreit. A Tiszapárt választási győzelmét követően Magyar Péter miniszterelnök a köztársasági elnök lemondását is kezdeményezte, és május 31-ig adott határidőt. Újra véleményezési lehetőséget kaphatnak a tantestületek az iskolaigazgatói pályázatok elbírálásánál. Erről az oktatási és gyermekügyi miniszter írta közösségi oldalán. Landert Judit közölte, hogy augusztusban 450 intézményvezetői megbízás jár le, ezért ezeknél utólag kikérték a tantestületek véleményét. A tárcavezető rámutatott, fontos, hogy az iskolai közösségek megismerhessék a pályázók vezetői programját. A dohányzás még mindig az egyik legnagyobb egészségügyi kockázat. Hívja fel a figyelmet a Pécsi Tudományegyetem. Magyarországon a 15 év felettiek 26%-a dohányzik, a 15-24 évesek között pedig csaknem minden harmadik fiatal rendszeresen rágyújt. Az e-cigaretta használata is terjed. Egy felmérés szerint a középiskolások több mint harmada kipróbálta, vagy használja ezeket a termékeket. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a dohányzásnak nincs biztonságos formája, ugyanakkor a leszokás már rövid időn belül javíthatja az egészségi állapotot, és csökkentheti a súlyos betegségek kockázatát. A legmagasabb román állami kitüntetéssel ismerték el a legendás tornásznőt, Nadia Comăneci-t. Az ötszörös olimpiai bajnok sportoló 50 évvel ezelőtt írta be magát a sporttörténelembe, amikor a montreáli olimpián elsőként kapott tökéletes 10 pontos értékelést. A román államfő szerint példája mai sportolók generációit inspirálja, és bizonyítja, hogy a tehetség mellett a kitartó munka vezet a sikerhez. A jelenleg az Egyesült Államokban élő egykori tornász ma is aktívan népszerűsíti a sportot, és részt vesz jótékonysági programokban. Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok. A szél a zivatarok környezetében megerősödhet, hajnalra 10 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A folytatásban az erőteljes felhőképződés mellett inkább csak rövidebb napos időszakok valószínűek. Kedden nyugat felől felszakadozik, majd gomolyosodik a felhőzet, nyugaton több, keleten kevesebb napsütés valószínű. Hajnalban 10-17, délután 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem minden rendben, és remélem, hogy élvezitek, hogy a legjobb zenékkel búcsúzunk el a hétvégétől. Most kérem szépen, Nelly Furtado kezd nálunk, ez a Say It Right.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk oda, hogy most megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnap alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap Tünde névnapja van, viszont a biztonság kedvéért fel kell köszönteni az Angélákat, a Hortenziákat, német Hortenzia boldog mi az névnapot, a Kurtokat, a Kúnokat, és a biztonság kedvéért a Simonettákat is. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, felköszönteni, és a többi, és a többi, és a többi. Na kérem szépen, a Salt-n-Pepával megyünk tovább, ez a Shoop!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, majd az elköszönésnél fogom mondani, de most is, hogy legyen holnap egy csodás napotok, legyen szép napotok, és ezt mondja most nekünk Bon Jovi is, hiszen jön a Have a Nice Day!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki nem értette annó, hogy Eminem miért mondott le egy csomó közös turnét, aztán amikor elment Eminem lányának az esküvőjére, akkor rájött, hogy miért. Mert a család fontosabb, mint a pénz. Jön 50 Cent! Kérem szépen, ez az In The Club.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jöjjön most egy kis romantika, amit nálunk most jelenleg a Savage Garden fog majd szolgáltatni. Ez a To the Moon and Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem felkészültetek teljes mértékben a hétfőre, és élvezitek a legjobb zenéket. Kérem szépen, most a Counting Crows kezd nálunk, ez az Accidentally in Love.
1: Ez a Night

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megbeszéljük, hogy mi vár ránk a holnapi nap folyamán. 20 fokra ébredünk, 26 fok lesz, ennyiben ilyen 4 fokkal kevesebb, mint ma volt, és a biztonság kedvéért megmaradnak elszórtan a záporok, zivatarok, úgyhogy tessék felkészülni, mert az eső nem játék. Ennyi. Na kérem szépen, mivel megyünk tovább, jön Sasha, I Feel Lonely.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő 3 perc 10 másodpercben visszaemlékezhetünk arra, hogy mi volt jó ebben a hétvégében, hiszen érkezik nálunk Michael Gray, ez kérem szépen a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor bekövetni és belájkolni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenékkel fejezzük ki hálánkat. Most például érkezik nálunk Kelly's és a Trick

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon remélem, hogy jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, érezzétek jól magatokat, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor